0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobardan. Volksschule Oberpullendorf mit Spar-Vielfaltspreis ausgezeichnet. Die Volksschule Oberpullendorf erhielt den Spar-Vielfaltspreis in der Höhe von 1000 Euro. Die dritten Klassen beschäftigten sich heuer mit den Themen Pflanzenvielfalt und nachhaltiger Umgang mit Nahrungsmitteln. Dabei kam die Praxis nicht zu kurz. Unter anderem wurden Hochbeete angelegt und bepflanzt und ein Bienenhotel gebaut. Den Abschluss bildete ein Workshop mit dem Starkoch Paul Iwitsch, der mit den Kindern gemeinsam kochte. Bilderbuchvideo auf Burgenland Romani. Unter dem Motto SprachheldInnen, Cipciachero, Heroi, das heißt Burgenland Romani, können Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren lernen, wie man ein Bilderbuchvideo erstellt. Eingesprochen wird das Video in Burgenland Romani. Das Seminar findet am 7. und 9. Juli jeweils von 8 bis 12 Uhr im Impulszentrum Oberwart statt. Die Anmeldefrist endet am 31. Mai. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse im Burgenland Romani erforderlich.
2: Tovább csúszik az új Ebenfurti deltavágány építése. Közép- és Észak-Burgenland, valamint Észak-Nyugat-Magyarország ingázói profitálhatnának leginkább abból, ha megvalósulna a régóta tervezett Ebenfurti deltavágány. Ennek lényege az lenne, hogy Sopron keresztúr, Sopron és Kismarton felől érkezve a vonatok azonnal Bécs felé kanyarodnának, nem lenne szükség irányváltásra, ahogy az most Ebenfurt állomáson történik. Ez mintegy 11 perccel rövidítené le a menetidőt, ami egy ingázónak naponta 22 perc nyereséget jelentene. A deltavágány építését erre az évre tervezték, azonban szükséges engedélyek hiányában ez egyelőre nem kezdődhetett el. Ennek az az oka, hogy az új vágány Natura 2000-es védettségű területen haladna, egy civil kezdeményezés pedig az eredetileg megadott engedéllyel szemben fellebbezést nyújtott be, a Szövetségi Közigazgatási Bíróság pedig megsemmisítette azt. A bíróság döntését az ÖBB és a minisztérium megtámadta, ezért tavaly az Alkotmánybírósághoz fordultak. Hogy ez az eljárás meddig tart, azt egyelőre nem lehet tudni. Az építkezés minden esetre legkorábban 2029-ben vagy 2030-ban indulhat, és egy évet vesz majd igénybe.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Lora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Volksschule Oberpullendorf mit Spar-Vielfaltspreis ausgezeichnet. Die Volksschule Oberpullendorf erhielt den Spar-Vielfaltspreis in der Höhe von 1000 Euro. Die dritten Klassen beschäftigten sich heuer mit den Themen Pflanzenvielfalt und nachhaltiger Umgang mit Nahrungsmitteln. Dabei kam die Praxis nicht zu kurz. Unter anderem wurden Hochbeete angelegt und bepflanzt und ein Bienenhotel gebaut. Den Abschluss bildete ein Workshop mit dem Starkoch Paul Ivic, der mit den Kindern gemeinsam kochte. Bilderbuchvideo auf Burgenland Romani. Unter dem Motto SprachheldInnen, Cipciachero, Heroi, das heißt Burgenland Romani, können Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren lernen, wie man ein Bilderbuchvideo erstellt. Eingesprochen wird das Video in Burgenland Romani. Das Seminar findet am 7. und 9. Juli jeweils von 8 bis 12 Uhr im Impulszentrum Oberwart statt. Die Anmeldefrist endet am 31. Mai. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse im Burgenland Romani erforderlich.
2: Tovább csúszik az új Ebenfurti deltavágány építése. Közép- és Észak-Burgenland, valamint Észak-Nyugat-Magyarország ingázói profitálhatnának leginkább abból, ha megvalósulna a régóta tervezett Ebenfurti deltavágány. Ennek lényege az lenne, hogy Sopron keresztúr, Sopron és Kismarton felől érkezve a vonatok azonnal Bécs felé kanyarodnának, nem lenne szükség irányváltásra, ahogy az most Ebenfurt állomáson történik. Ez mintegy 11 perccel rövidítené le a menetidőt, ami egy ingázónak naponta 22 perc nyereséget jelentene. A deltavágány építését erre az évre tervezték, azonban szükséges engedélyek hiányában ez egyelőre nem kezdődhetett el. Ennek az az oka, hogy az új vágány Natura 2000-es védettségű területen haladna, egy civil kezdeményezés pedig az eredetileg megadott engedéllyel szemben fellebbezést nyújtott be, a Szövetségi Közigazgatási Bíróság pedig megsemmisítette azt. A bíróság döntését az ÖBB és a minisztérium megtámadta, ezért tavaly az Alkotmánybírósághoz fordultak. Hogy ez az eljárás meddig tart, azt egyelőre nem lehet tudni. Az építkezés minden esetre legkorábban 2029-ben vagy 2030-ban indulhat, és egy évet vesz majd igénybe.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Volksschule Oberpullendorf mit Spar-Vielfaltspreis ausgezeichnet. Die Volksschule Oberpullendorf erhielt den Spar-Vielfaltspreis in der Höhe von 1000 Euro. Die dritten Klassen beschäftigten sich heuer mit den Themen Pflanzenvielfalt und nachhaltiger Umgang mit Nahrungsmitteln. Dabei kam die Praxis nicht zu kurz. Unter anderem wurden Hochbeete angelegt und bepflanzt und ein Bienenhotel gebaut. Den Abschluss bildete ein Workshop mit dem Starkoch Paul Iwitsch, der mit den Kindern gemeinsam kochte. Bilderbuchvideo auf Burgenland Romani. Unter dem Motto SprachheldInnen, Cipciachero, Heroi, das heißt Burgenland Romani, können Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren lernen, wie man ein Bilderbuchvideo erstellt. Eingesprochen wird das Video in Burgenland Romani. Das Seminar findet am 7. und 9. Juli jeweils von 8 bis 12 Uhr im Impulszentrum Oberwart statt. Die Anmeldefrist endet am 31. Mai. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse im Burgenland Romani erforderlich.
2: Tovább csúszik az új Ebenfurti delta vágány építése. Közép- és Észak-Burgenland, valamint Észak-Nyugat-Magyarország ingázói profitálhatnának leginkább abból, ha megvalósulna a régóta tervezett Ebenfurti delta vágány. Ennek lényege az lenne, hogy Sopron-Keresztúr, Sopron és Kismarton felől érkezve a vonatok azonnal Bécs felé kanyarodnának, nem lenne szükség irányváltásra, ahogy az most Ebenfurt állomáson történik. Ez mintegy 11 perccel rövidítené le a menetidőt, ami egy ingázónak naponta 22 perc nyereséget jelentene. A delta vágány építését erre az évre tervezték, azonban szükséges engedélyek hiányában ez egyelőre nem kezdődhetett el. Ennek az az oka, hogy az új vágány Natura 2000-es védettségű területen haladna, egy civil kezdeményezés pedig az eredetileg megadott engedéllyel szemben fellebbezést nyújtott be, a Szövetségi Közigazgatási Bíróság pedig megsemmisítette azt. A bíróság döntését az ÖBB és a minisztérium megtámadta, ezért tavaly az Alkotmánybírósághoz fordultak. Hogy ez az eljárás meddig tart, azt egyelőre nem lehet tudni. Az építkezés minden esetre legkorábban 2029-ben vagy 2030-ban indulhat, és egy évet vesz majd igénybe.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Hörer. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Volksschule Oberpullendorf mit Spar-Vielfaltspreis ausgezeichnet. Die Volksschule Oberpullendorf erhielt den Spar-Vielfaltspreis in der Höhe von 1000 Euro. Die dritten Klassen beschäftigten sich heuer mit den Themen Pflanzenvielfalt und nachhaltiger Umgang mit Nahrungsmitteln. Dabei kam die Praxis nicht zu kurz. Unter anderem wurden Hochbeete angelegt und bepflanzt und ein Bienenhotel gebaut. Den Abschluss bildete ein Workshop mit dem Starkoch Paul Iwitsch, der mit den Kindern gemeinsam kochte. Bilderbuchvideo auf Burgenland Romani. Unter dem Motto SprachheldInnen, Cipciachero, Heroi, das heißt Burgenland Romani, können Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren lernen, wie man ein Bilderbuchvideo erstellt. Eingesprochen wird das Video in Burgenland Romani. Das Seminar findet am 7. und 9. Juli jeweils von 8 bis 12 Uhr im Impulszentrum Oberwart statt. Die Anmeldefrist endet am 31. Mai. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse im Burgenland Romani erforderlich.
2: Tovább csúszik az új Ebenfurti deltavágány építése. Közép- és Észak-Burgenland, valamint Észak-Nyugat-Magyarország ingázói profitálhatnának leginkább abból, ha megvalósulna a régóta tervezett Ebenfurti deltavágány. Ennek lényege az lenne, hogy Sopron keresztúr, Sopron és Kismarton felől érkezve a vonatok azonnal Bécs felé kanyarodnának, nem lenne szükség irányváltásra, ahogy az most Ebenfurt állomáson történik. Ez mintegy 11 perccel rövidítené le a menetidőt, ami egy ingázónak naponta 22 perc nyereséget jelentene. A deltavágány építését erre az évre tervezték, azonban szükséges engedélyek hiányában ez egyelőre nem kezdődhetett el. Ennek az az oka, hogy az új vágány Natura 2000-es védettségű területen haladna, egy civil kezdeményezés pedig az eredetileg megadott engedéllyel szemben fellebbezést nyújtott be, a Szövetségi Közigazgatási Bíróság pedig megsemmisítette azt. A bíróság döntését az ÖBB és a minisztérium megtámadta, ezért tavaly az Alkotmánybírósághoz fordultak. Hogy ez az eljárás meddig tart, azt egyelőre nem lehet tudni. Az építkezés minden esetre legkorábban 2029-ben vagy 2030-ban indulhat, és egy évet vesz majd igénybe.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Der Himmel bleibt heute fast wolkenlos. Ako se pojave oblaci, bit će tamo samo tanki oblaci bez većeg utjecaja na vreme. Der Wind kommt überwiegend aus Nordwest und weht nur zeitweise etwas mäßiger. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 27 Grad. Dnevne temperature će biti između 23 i 27 stupnjeva.

0: Ungarische Gedichte, literarische Texte und junge Talente standen in Oberwart im Mittelpunkt gestern. Beim traditionellen Rezitationswettbewerb präsentierten Schülerinnen und Schüler ihr Können und trugen zur Pflege der ungarischen Sprache im Burgenland bei.
1: Über die Bedeutung des Wettbewerbs, die Förderung der Mehrsprachigkeit und die Begeisterung der jungen TeilnehmerInnen sprechen wir jetzt mit Carmen Praschajc und Ludwig Frauer. Mehrsprachigkeit beginnt oft schon im Kindesalter und genau hier setzt der Rezitationswettbewerb des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins an. Kollegin Tina Nardai war so nett, die ja in Oberwart in Felschöör stationiert ist und hat die beiden interviewt. Denn der Wettbewerb bringt jedes Jahr Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Burgenland zusammen, die ungarische Gedichte vortragen und damit auch ein Stück kulturelle Identität sichtbar machen. In diesem Jahr nahmen mehr als 100 Schülerinnen und Schüler teil. Wie wichtig solche Veranstaltungen für den Erhalt der ungarischen Sprache und Kultur im Burgenland sind, wie aufwendig die Organisation ist und wie eine solchartige Veranstaltung aufgebaut ist, erklärt uns Carmen Praschajc, Büroleiterin des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins.
2: Ezt a rendezvényt közösen szervezünk meg a burgenlandi oktatási igazgatósággal együtt. Ők ezt jóvá hagyják, így iskolai rendezvénynek minősül. Ez azt jelenti, hogy az iskolán belül történnek az elődöntők, minden tanár kvázi az osztályába tartja meg azt az elődöntőt, és akkor minden osztályból, minden kategóriába két-két diák indulhat a versenyen, vagy a döntő versenyen. Ezt a döntőt most a felsőrbe tartottunk meg. Az egy kis kihívás azoknak, akik távolabbról jönnek, így Észak-Burgenlandból hosszú nekik az út, de igyekszünk mindig úgy megszervezni az útvonalat és a kezdő időpontot, hogy mindenkinek megfeleljen és lehetővé tegye a részvételt. Összesen 18 kategóriába indulnak a gyerekek, az első osztálytól az érettségiig, osztály vagy évfolyam szerint és a anyanyelv szerint. Mindig teszünk különbséget a magyar anyanyelvű gyerekek és a nem magyar anyanyelvű gyerekek közt, hogy fér legyen az egész verseny a korosztály szerint is, a gyerekek hozzák a tudásukat. A zsűribe olyan tapasztalt pedagógusok ülnek, akik maguk nyelvtanárok, és akik hosszú éveken is részt vettek a magyar oktatásban, mint tanárok, és itt tudják jól értékelni is a gyereknek a munkáját, amit betesz, hogy értelmezi-e a szöveget, érti azt, amit mondja, hangsúlyozást, vagy tudják is felismerni, hogy most csak ideges a gyerek picit a színpadon is, talán azért nem tudja úgy előadni, mint máskor esetleg otthon szokott körülmények közt lehetne. Örülünk, hogy az idén is 21 iskolából jött összesen 109 jelentkező, 20 tanár buszította a gyerekeket erre a részvételre. Nagyon jó visszhangot kaptunk, és örülnek már jövőre is megint erre a versenyre. Most két iskola első ízbe indult, Szentkőhegyen és Kismartonból. Nagyon örülünk, hogy ott is az idősebb korosztályból jöttek olyan gyerekek, akik ilyen versenyen még soha nem indultak, ez volt nekik most az első alkalom, nagyon jól teljesítettek is, és szeretettel várjuk őket jövőre is megint.
1: Mit dabei waren zahlreiche Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen des Landes. Über Eindrücke vom Wettbewerb, die Arbeit mit jungen Menschen und die Bedeutung der ungarischen Sprache im Alltag erzählt Ludwig Frauer, Obmann des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins.
3: Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein veranstaltet seit 2004 regelmäßig den Rezitationswettbewerb, der sich bei den Schülern in ungarischer Sprache immer größerer Beliebtheit erfreut. Ich bin stolz als Obmann des Vereins, dass heuer insgesamt 109 Schülerinnen und Schüler vor wenigen Tagen in den Räumlichkeiten der reformierten Kirchengemeinde Oberwart daran teilgenommen haben. Unser Thema heuer befasste sich mit zeitgenössischer Dichtkunst wie Katalin Cze, Erika Bartosch oder Elisabeth Gräser. Treibende Kräfte des Bewerbs waren unter anderem die Ungarisch-Pädagoginnen und die Bildungsdirektion Burgenland und der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht motivieren und vorbereiten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. In bewährter Manier konnten Magister Irene Harnell, Magister Alexander Kuhlmann und Magister Alexander Polico als fachkundige Jury und Bewerter gewonnen werden. Die Moderation der Veranstaltung war in die Hände von Magistra Livia Botti gelegt. Das Hauptaugenmerk in den Bewertungskriterien der Juroren lag vor allem auf der Aussprache, der Verständlichkeit, aber auch der Vortragsstil und die richtige Interpretation des Textes. Als Zeichen der Anerkennung erhielten alle Teilnehmer ungarische Lesebücher und Ehrenurkunden.
1: Gedichte vortragen, Sprache lebendig halten und dabei auch Selbstvertrauen gewinnen. Genau darum ging es beim diesjährigen Rezitationswettbewerb des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins, der vor kurzem in Oberwart stattgefunden hat. Der Bewerb wird bereits seit vielen Jahren organisiert und ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der ungarischen Kulturarbeit im Burgenland. Carmen Praszczajic ist auch immer mit dabei.
2: Az idén olyan témát adtunk meg a versenynek, hogy női költőktől, íróktól hozzanak verset a gyerekek. Azt hittünk, hogy ez egy nehezebb feladat lesz a pedagógusok számára is, hiszen mindig szoktak az egyforma klasszikusok jönni, mint Petőfi vagy Arany János, ami ebben az évben szerintem egy vagy két kivétellel mindenki megfelelt az adott témának. Hallottunk új verseket, hallottunk a művek olyan női költőktől, ami még talán számunkra is újak voltak, és nagyon örülünk, hogy a gyerekek is olyan pozitívan vettek ezt a feladatot.
1: Und wer hat den diesjährigen Rezitationswettbewerb gewonnen?
2: Nincs az, hogy egy győztes. Minden kategóriában van minimum három helyezés, de ha valahon nagyon nagyon erős a mező, lehet az is, hogy egy helyezésre két-két gyerek kerül. Így a 18 kategóriába minimum három hely kerül el, úgyhogy több mint 50 nyertes van a végén. A részvételért mindenki kap ajándékot, az egy magyar nyelvű könyv, ami erősíti a nyelvtudását és buzdítja a gyereket az olvasásra. A fölött a helyezésért járt még külön díj is.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Am Mikrofon Renate Blaschetta. Dobar dan. Volksschule Oberpullendorf mit Spar-Vielfaltspreis ausgezeichnet. Die Volksschule Oberpullendorf erhielt den Spar-Vielfaltspreis in der Höhe von 1000 Euro. Die dritten Klassen beschäftigten sich heuer mit den Themen Pflanzenvielfalt und nachhaltiger Umgang mit Nahrungsmitteln. Dabei kam die Praxis nicht zu kurz. Unter anderem wurden Hochbeete angelegt und bepflanzt und ein Bienenhotel gebaut. Den Abschluss bildete ein Workshop mit dem Starkoch Paul Iwitsch, der mit den Kindern gemeinsam kochte. Bilderbuchvideo auf Burgenland Romani. Unter dem Motto SprachheldInnen, Cipciacero, Heroi, das heißt Burgenland Romani, können Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren lernen, wie man ein Bilderbuchvideo erstellt. Eingesprochen wird das Video in Burgenland Romani. Das Seminar findet am 7. und 9. Juli jeweils von 8 bis 12 Uhr im Impulszentrum Oberwart statt. Die Anmeldefrist endet am 31. Mai. Für dieses Seminar sind keine Vorkenntnisse im Burgenland Romani erforderlich. Zagreb, Forum Sejebavio Digitalizacijom. Digitalizacija i medije. Ovo su bile glavne teme pri diskusiji ko su peljali zastupnice i zastupniki autohtonih manjin iz cijeloga svita u okviru ta jedna Hrvatov izvan Republike Hrvatske u Zagrebu. Austriju je zastupala Teresa Grandić od Hrvatskih novin. Na pitanje o RF-a kako djelaju druge autohtone narodne grupe odgovorila je Grandić: neki imaju i podcaste, videoklipe, još i vlašću televiziju. Problem je da je održavanje jako drago. Školska fešta srednje škole Veliki Borištov i Mijanovski Kiritov. Srednja škola Veliki Borištov poziva danas u 6. navečer na školsku feštu u Kugu pod geslom 60 lijet školske povijesti. Po svetačnom aktu će goste zabavljati grupa Masne daske. Mijanovski Kiritov će se započeti danas navečer u 8. u Ognjobranskom stanu. Nastavit će se program sobotu pred crikvom s čunovskimi pećari i grupom Masne daske. Nedjelju pozivaju na pomašnicu i folklor.
2: Tovább csúszik az új ébenfurti deltavágány építése. Közép- és Észak-Burgenland, valamint Észak-Nyugat-Magyarország ingázói profitálhatnának leginkább abból, ha megvalósulna a régóta tervezett ébenfurti deltavágány. Ennek lényege az lenne, hogy Sopron keresztúr, Sopron és Kismarton felől érkezve a vonatok azonnal Bécs felé kanyarodnának, nem lenne szükség irányváltásra, ahogy az most Ébenfurt állomáson történik. Ez mintegy 11 perccel rövidítené le a menetidőt, ami egy ingázónak naponta 22 perc nyereséget jelentene. A deltavágány építését erre az évre tervezték, azonban szükséges engedélyek hiányában ez egyelőre nem kezdődhetett el. Ennek az az oka, hogy az új vágány Natura 2000-es védettségű területen haladna, egy civil kezdeményezés pedig az eredetileg megadott engedéllyel szemben fellebbezést nyújtott be, a Szövetségi Közigazgatási Bíróság pedig megsemmisítette azt. A bíróság döntését az ÖBB és a minisztérium megtámadta, ezért tavaly az Alkotmánybírósághoz fordultak. Hogy ez az eljárás meddig tart, azt egyelőre nem lehet tudni. Az építkezés minden esetre legkorábban 2029-ben vagy 2030-ban indulhat, és egy évet vesz majd igénybe.
0: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Vreme za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
5: Heute dominiert wieder mal die Sonne und meist sogar bei wolkenlosen Himmel. Ako se pojave oblaci, bit će tamo samo tanki oblaci bez većeg utjecaja na vrijeme. Der Wind kommt überwiegend aus Nordwest und weht nur zeitweise etwas mäßiger. Die Höchstwerte erreichen 23 bis 27 Grad. Dnevne temperature će biti između 23 i 27 stupnjeva.
0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Dobro, došli i herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie auch jetzt noch immer dabei sind bei Memo. Hier ist Daniel Furka, der Mikrofon, und während draußen das Wochenende schon langsam an die Tür klopft, machen wir uns hier zuerst noch einen richtig schönen, entspannten Vormittag. U nas tako emisije pogledat ćemo što trenutno puni naslovnice i koje priče danas izazivaju najviše pažnje u svijetu medija. Danach erwartet uns noch einmal unser gestriges Gespräch mit Willi Hinterleitner. Und ganz zum Schluss in unseren Genussmomenten wird's richtig italienisch mit frischem sommerlichen Twist. Dakle, nemojte nikamo, ostanite uz Radio Mora. Hier bei Memo begleiten wir Sie durch den Vormittag mit Musik, Themen und guter Gesellschaft. Weiter geht es mit Pax, Andrea.

0: Es ist 17 Uhr. Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
1: Prime sana shurikiu.
2: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
3: Die Sonne scheint weiterhin fast ungestört und der Wind weht nur schwach. Tageshöchsttemperaturen heute 24 bis 28 Grad. In der Nacht ist der Himmel meist sternenklar. Der Wind bleibt schwach. Die Tiefsttemperaturen der Nacht liegen zwischen 11 und 16 Grad. Am Samstagvormittag scheint oft die Sonne und es ist noch trocken. Doch schon bald ziehen aus Norden dichte Wolken auf, sodass am Nachmittag Regenschauer niedergehen. Vor allem im Norden sind auch Gewitter möglich. Der Wind weht im Norden mäßig bis lebhaft aus Nordwest, im Süden nur schwach bis mäßig. Tageshöchsttemperaturen 27 bis 30 Grad. Nach einem recht sonnigen und überwiegend trockenen Vormittag sind am Sonntagnachmittag verbreitet Regenschauer zu erwarten. Die Gewitterneigung ist im ganzen Land erhöht. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus westlicher Richtungen. Frühtemperaturen 15 bis 18 Grad, Tageshöchsttemperaturen 26 bis 29 Grad. Továbbra is marad a szinte zavartalan napsütés, a szél csak gyenge lesz. A mai csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul, míg hajnalra 11-16 fok közé hűl a levegő. Szombaton délelőtt még sokat süt a nap, csapadék nem lesz. Később azonban észak felől gomoly felhőképződés kezdődik, délután pedig már előfordulhatnak záporok. Főleg a tartomány északi részén zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél északon mérsékelt és élénk, délebre csak gyenge mérsékelt lesz. A 27 és 30 fok között alakul. A vasárnapi nap első fele is napsütéssel telik, délutántól viszont ismét záporok alakulnak ki térségünkben, zivatarok az egész tartományban előfordulhatnak. A gyenge, mérsékelt szél nyugatias irányból fúj. Hajnalban 15-18, napközben legfeljebb 26-29 fok várható.
0: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
4: Das war das Wetter mit unserem Kollegen Laszlo Kessey und damit herzlich willkommen zurück zu Weekend hier auf Radio Mora. Još imamo oko sat vremena zajedno prije nego što vas polako pustimo u Weekend, ali do tada smo za vas pripremili još nekoliko zanimljivih sadržaja. Gleich im Anschluss werfen wir einen Blick auf unsere Veranstaltungstipps der Region. Tamo ćete pronaći ideje kako provesti Weekend i možda otkriti neki događaj za koje do sad niste znali. Um 17.30 folgen dann unsere Kinotipps der Woche mit aktuellsten Empfehlungen für alle Filmfans. Bevor wir Sie endgültig ins Wochenende verabschieden, hören Sie außerdem auch noch unseren Kommentar der Woche. A između svega toga čeka vas i dobra glazba, među ostalim i jedan klasik grupe Queen, koji će vas dodatno zagrijati za vikend, ja sam siguran. Na mikrofonu Daniel Frkat, a vi slušate Weekend na Radio Mora. Tonight.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvége indító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, idén tavasszal utoljára jelentkezik a Daráló Rádió Show itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Sziasztok, én a házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ez alkalommal is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön You Not Us, valamint Dennis Lloyd és a Diamonds, majd hallhatjátok Nem az a lány és Sophie Könycsepp című dalát. Esélyt azonban már itt is van French Montana és Max B, ez az Ever Since You Left Me, I Went Deaf a Darálóban.

A Dorálóban most MK következik. Az amerikai DJ és producer 1972-ben született, karrierjét pedig már több mint 35 éve 1989-ben kezdte. Stúdióalbuma eddig nem sok jelent meg, egy nagy lemez és három válogatás album. Az utóbbi években karrierje ismét lendületet vett, azóta pedig a dance rádiók és az elektronikus zenei fesztiválok állandó előadója lett. Most egy 2021-es dalát hozom el nektek, melyben Raffaella adja a vokált. Ez a Lies itt a kedvenc helyi rádiótokban.

Otto Nose jön most itt a Daráló Rádió Showban. A svéd DJ és producer 37 éves, zenei karrierjét pedig 2010-ben kezdte. Az átütő sikert a 2012-es Million Voices hozta meg neki, amit azóta sem tudott überelni. Ugyanakkor nagy sláger volt a Parachute és a Next to Me is. 2025-ből érkezik most egy dal tőle. Ez a Goodbye, itt a kedvenc helyi rádiótokban.

A Daráló szól itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on, a mikrofonnál és a keverőpultnál Keszler, azaz DJ Laci. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor bátorkodjatok írni nekünk egy e-mailt a daraló@radio.at e-mail címre, de kereshettek minket Facebookon és Messengeren is, Daráló Radio Show néven vagyunk elérhetőek. Most pedig menjünk tovább ismét egy magyar dallal. Jön a Zaporozsec, valamint Lotfi Begi, ez a Kicsit még a Daráló.

Armand van Helden neve összeforrt a house zenével. Az amerikai lemezlovas már a 90-es évek eleje óta pörgeti a lemezeket, meg persze adja ki a legjobb house slágereket. Eddig 8 stúdióalbuma jelent meg, a legutóbbi 2016-ban. Kis lemeze pedig már annyi jött ki, hogy össze sem lehet számolni, ráadásul jó pár aliasza is van, azzal együtt még nagyobb lehet ez a szám. Idén februárban Mark Knight-tal és Dee Ramirez-zel a Tool Room Recordsnál jelentetett meg egy új dalt. Ez jön most itt a darálóban, a címe egyszerűen You.

0: Dorival.
1: Egészen pontosan 9 óra van, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló második órája itt a kiválasztott rádiókon, pontosabban a Rádió Morán a 98.80 és a 92.80, online pedig a radio-mora.at-n. Sziasztok, én házigazda Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtöbb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daraló@radio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van Armin van Buuren, ez a Sunshine Zombie a Darálóban. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is!

Monique megkapta első aranylemezét. Az ukrán DJ most következő dalát streamelték és vásárolták meg a legtöbben. Jön a Concord itt a Darálóban.

Hát bizony eljött az idő, hogy elindítsom mai mini mixünket, melyben ezúttal négy dalt is hallhattok sorban egymás után, megszakítás nélkül. Elsőként itt van Christoph és a Gimme the Love, utána pedig jön Farrakh Dawn és a Sirius a Rádió Morán.

darálló itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk továbbra is daralló@radio-mora.at, illetve facebook.com/darallorádió, itt is megtaláltok minket. Mai negyedik és egyben utolsó daráló klasszik rovatunk következik most. 1999-ből jön egy Daft Punk side project. Ez a Le Night Club és a Hysteria.

Addiktor tota Doráló első két órája, most jön a Doráló DJ MB Raider vadonatúj Doráló DJ mixével. 23 órától a Hard Dorálót hallhatjátok, éjféltől pedig ismét két régétben mixem szól, majd csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok, találkozunk nyáron.